Sattan a pofon és ököl is voltam, nyaklánc helynek a mofolytogatás. Hogy megérdemlem-e, nem tudom, szerinted miattam van ez az ordítozás. Szégyen érzet a társa az ütés nyomoknak, a titoknak keserű ízzel eszel. S én belőle sehogy se tudsz, majd hiába mézezet beleveszel. A passzív közönség sajnál is hallgat, nincs menekvés, ez az én életem. A mentőcsónak is rég leeresztett, de használhatom még a képzeletem. Repülök fenn, a szárnyam még véres, de messze szállok a vihar után. Vészhangzik, bocsánat, nem így akartam, és gyógyítom le.

A torkon nem gördül le, a vacsora a szilánkjaira hullott, és felette sírok meg görbülve. Néha nem érzek, néha nem alszok, néha vannak még álmaim is. A félelem ketrece zárulni látszik, a lelkem már régóta infantilis. A kérdés, hogy miért nem lépek ki ebből, görcsöl el, mint bugyraiba. Betonba léptem, betonba állok, belebetonozott mentálisan. Nem látom a fény, de az alagút sincs meg, megváltozik, mindig ezt mondja, de a húsomban mar a reménytelenség is.